0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizsnya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizsnya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: toptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: 0-8-2.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
3: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Shanghai!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Bizony.
1: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

3, 4, 5 Mal in einem Monat.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.
3: Hi, this is Mike Marine.

0: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek. Mosolygok, mondok szavakat, néha a hangom elakad, nehéz a magányosok éjjel. Sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab, mit elrejt a holt.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu retro és slágerzenékkel.
2: Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: 自由的日语。
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó.

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodorok.

Jó estét! Fodor János vagyok. A műsornak az a címe, hogy Fodrok. Már nagyon-nagyon régóta két adón hallható. A Poptarisznyán. Itt élő egyenesben 2026. 7. 21-én és néhány nap csúsztatással később, majd pénteken, ugyanebben az időben a Rádió Bézsen. És hát a hallgatóság, a közönség, önök, ti, van, akivel már tegeződöm Isten. Hát hűségesen követtek minket, követitek ezt a műsort, követik ezt a műsort, mondom azoknak, akikkel még nem vagyok pertuban. Régóta gondolkodom azon, hogy változtatni kéne talán a megszólításon és az önözésen, vagy csúnyábban talán a magázódáson, de mindig oda jutok ki, hogy egy kicsivel talán elegánsabb, vagy árnyaltabb, vagy finomabb, hogyha egy icipici távolságot tartunk. És talán izgalmasabb. És erről egyébként beszélgetettünk itt, akár a véleményükre is kíváncsi vagyok. A magyar nyelv oly csodálatos, mondom én oly sokszor, hogy önözve, magázódva egészen más árnyalatokat is lehet elérni, megfesteni, kimondani, átérezni, mint magázódva. De hát nem is ez a lényeg, hogy ismét együtt vagyunk, és együtt tölthetünk, ha a kedvük úgy tartja, két órát, és másra nem is kell nagyon figyelni, hiszen véget ért a világbajnokság, talán már egy kicsit kipihentebbek a futballdrukkerek, én is, úgyhogy elkezdődött ez a műsor is sok-sok jó zenével, például ebben.

0: zenébe kéne megfogalmaznom, hogy miről is szól ez a Fodrok című műsor, akkor ez a szám lenne az, ami sok mindent kifejez. Pink Martini.
1: Viniste a mí.
0: Elegancia, finomság.
1: En la canción, mostrándome.
0: Harmónia, érzelmek.

csodálatos CD a kezemben. Krúzasszonyság. Hát elképesztő latin zene, indulatokkal, érzelmekkel teli. És van egy olyan dal rajta, amit a mai este majd szeretnék lejátszani. Az a címe, azt gondolom, hogy az idősebb korosztály ismeri, hogy Guantanamera, de most nem ez a dal következik, hanem ez.

sok-sok éven keresztül Balagy, hogyha melegről, hogyha tengerről, a jókedvről ábrándoztam, akkor Kuba jutott eszembe, ahová soha nem jutottam el. És mindig szerettem volna, ez az érdekes. És aztán egyszer csak jött egy pont, amikor már úgy éreztem, hogy nem, most már nem szeretnék annyira. És nem Che Guevara miatt, és nem Fidel Castro miatt, és nem a Guantanamera miatt, hanem azért, mert Kubában az élet nagyon-nagyon nehéz. Elképesztő dolgokat olvasok a szegénységről, arról, hogy féltérden az ország, arról, hogy szinte megoldhatatlan mindaz, ami ott van egészségügyben, benzinhiányban, élelmiszerhiányban és minden másban. Fantasztikus nép lehet ott, akik ilyen, így tudtak énekelni, így tudnak énekelni akkor is, amikor nagy a baj. Szóval Kuba az álmok országa, ahová e pillanatban már, milyen szomorúan mondom ezt, nem vágyok. Legalábbis mostanában nem.

alakuljon el ez a zene, hogy elindítsunk valami mást, nem újat, sőt, nagyon-nagyon régit, de még mindig nagyon jót.

E pillanatban a Poptarisznya oldalán érnek utol, hogyha Facebook üzenetet szeretnének egymásnak küldeni, vagy akár nekem. Igen, a Poptarisznya oldalára menjenek, még a fotó, ami engem ábrázol, engem mutat, valószínűleg télen készülhetett, mert alátét póló, fekete, kék, azt hiszem kortbársonyig lehetett ez rajta, nem vagyok már benne biztos, és egy sál. Hát sálra az utóbbi időben

15 éve szól a Fodrok című műsor itt, és 12 évnél is régebb óta a Rádió Bézsen. Heti egyes témát adom önöknek, vagy talán helyesebb lenne úgy fogalmaznom, hogy heti egy estét köszönhetek önöknek. És igen, azért nincs ellenszolgáltatás, ha csak nem az önök tisztelete, netán szeretete. Az, csak az.

Mióta elkezdődött ez a mai műsor, azóta eltelt 30 perc, egy fél óra az életéből. Ha nem sajnálja a további idejét erre pazarolni, akkor jöjjön még velem, tartson még velem, és hallgassunk meg egy olyan gitárzenét, ami ellazít, ami lelassít, ami alkalmas arra, hogy egy kicsit befelé forduljon, és arra figyeljen, amire talán régóta nem, önmagára. Hát akkor kezdődjék.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisznya.hu-n.
1: Hát kérném tisztelettel, hogy milyen hatást érünk el az életbe, az egy nagy kérdés. Mindenki elgondolkodhat ezen, mindenkinek dolga persze. Hatni a környezetére, hatni azokra, akiket szeret, de mindezt úgy tenni, hogy azért ez ne legyen túl erőszakos, ne legyen beleszólás, ne legyen korlátozó, egy szelíd vélemény vagy iránymutatás talán, ami elfogadható. És hát végezetül, bár tudom, hogy ezt nehéz gyakorolni, de az, akit szeretünk, azt úgy kell elfogadni, amilyen a hibáival együtt. Mindannyian tudjuk ezt persze, de mégis nap-nap után találkozunk a saját türelmetlenségünkkel, a saját feszültségeinkkel. Talán, hogyha ilyen zenéket hallgatunk egy héten egyszer legalább, akár így kedd este, vagy majd pénteken a bézseseknek, az talán segít abban, hogy türelmesebbek legyünk saját magunkkal elsősorban, és hát a környezetünkkel.

Milyen érdekes, amikor zenét hallgatok, sose gondolok mondjuk a hadihajókra. A mai hírekben azt olvastam, hogy éles lövészettel két ország hadihajója is éles lőgyakorlattal két másik idegen ország partjainál. Amikor ilyen csodálatos zenét hallgatok, sose gondolok arra, hogy a szomszédban háború van. Amikor egy nő és egy férfi egymásra figyel, és így énekel, ahogy ők, sose gondolok arra, hogy hogy ölik egymást a parlamentekben az emberek, hogy mit csinál az új brit miniszterelnök, hogy milyen gazdasági bajok vannak, hogy mi lesz holnap. Nem, semmi ilyesmire nem gondolok. Egyszerűen lélegzem, élek, így kéne minden nap. Teszem azt hozzá a zenén.

Sokáig volt, igen, nagyon sokáig volt egyfajta kényszerem arra, úgy tetszik, hogy elmondjam a véleményemet, hogy elmondjam azt a hírt, azt az információt, továbbadjam, amiről én tudomást szereztem. Szinte kényszeresen nagyon-nagyon sokáig mozgatott az, hogy nekem az a dolgom, hogy valamiféle tudást, vagy annak vélt információt, vagy nem is, hogy továbbadjak. És hát úgy látszik, tényleg öregszem, mert eljött az az időszak, amikor már úgy tudok itt a mikrofon mögött ülni, amikor tulajdonképpen nem akarok semmit. Bocsánat, azt szeretném, hogyha ő jól érezné magát, meg én is nagyon önző vagyok, de nem feltétlenül akarom már megváltani a világot. Nem hiszem, hogy attól sok minden másként alakulna, ha nem úgy viselkednék, mint egy fa vagy egy virág. Ami persze nagyon sok jót tesz nekünk. Levegőt ad, tiszta levegőt ad, kápráztat, és hihetetlen módon felüdít, de nem befolyásol. És akkor, amikor egy olyan időszakban élünk, amikor minden percben ezernyi információ bombáz minket, mindenféle, akkor azt gondolom, hogy fölértékelődik, vagy értékelődik, mert hová föl, értékelődik az, hogyha nem akarunk semmi különöset, csak nem akarunk rosszak lenni. Hát ezzel a gondolattal indítom útjára Grover Washington Jr. felvételét, akit én nagyon-nagyon kedvelek. Sokat meséltem róla régen, még amikor nagyon-nagyon-nagyon régen egyszer Ausztráliába jártam, és Melbourne-be a villamoson őt hallgattam. De hát most nincs Melbourne, nincs villamos. Nyári este van, 2026. 7.-21. Még nincs este 9 óra, mindjárt 3.09, és semmi más nincs, csak ugyanez az ember, Grover Washington Jr. muzsikál.

kérdezte valaki, hogy a 15 éve, vagy közel 15 éve itt ezen az adón a Poptarisznyában, és több mint 12 éve már a Rádió Bézsen szólt ez a műsor, a Fodrok című műsor, akkor mennyi ideig szólt a Kalipszó Rádióban. És megkaptam, köszönettel vettem az üzenetet, mert hát a legjobb barát, ugye, az internet mindent tud. És ezek szerint a Kalipszó Rádió összesen 12 évig és bő 6 hónapig, pontosan 1989. május 22-től 2001. november 30-áig szólt az éterben, és mint írja a minden tudó barát, a legendás adónfutó Fodor által vezetett Fodrok című műsor a csatorna egyik, a legszóskákat elhagyom, népszerű és meghatározó beszélgető zenés blokja volt a 90-es években. És hát így igaz, hogy bár a Kalipszó ugye 2001-ben elhallgatott, ez a műsor mindez idáig még nem tűnt el, végleg legalábbis. Hát ezt én sem tudom valahogy, biztos a férfiak így vannak vele, vagy csak én, szerintem nagyon sok férfi kínlódik ugyanezzel, hogy nem tudjuk, hogy mikor volt, hogy mennyi ideig tartott. Ezek valahogy, nem is tudom. A nők meg tudják, pontosan tudják, hogy ki mikor született, meddig tartott, hogyan volt, Isten tudja valahogy másképp annak összerakva. Na, Grover Washington Jr. után jöjjön Ross Stewart. Jöjjön az az ember, aki az én felnőtt fél életemet egész biztos, hogy végigkísérte, és nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy mi lehet az ő titka, mi az, amit ő tudott, hogy világsztár lehetett. Ugyanis ezek a nem véletlenek, ezek kicsit sem véletlenek, de hogyha szétbontjuk, hogy mennyire volt szép, hát mennyire mozgott jól, hogy milyen, hogy öltözködött, hogy énekelt. Illetve itt álljunk meg egy pillanatra, mert persze nagyon jól, de mégsem úgy, csak nagyon egyedien, nagyon jellegzetesen, nagyon másképp, mint oly sokan. És azt hiszem, hogy ez a titok, ez a máskéntság, ez a pici különbözőség, ez a valami furcsa, ami elválasztja a többitől. Ross Stewart. A dal egyébként egészen fantasztikus, nem csak az ő előadásában, sőt,

0: Fodrok, ami önnek kell.
1: Hát remélem. Vagyunk talán még néhányan, egy órája vagyunk együtt. Abban bizakodom, hogy senki el nem hagyott ennyi idő alatt, legalábbis. De hogyha más dolga volt bárkinek, az is természetesen teljesen érthető. Még egy órán keresztül együtt vagyunk, és lévén, hogy beszéltem már a Guantanamera című dalról, akkor tartanám az ígéretemet, és lejátszanám Celia Cruz előadásában. Meg annyi feldolgozása volt, és annak idején tábortűz mellett ifjú kamaszként talán még magam is tudoltam, mint oly sokan. De most nincs gitár, nincs tábortűz, van viszont egy csodálatos előadó, Cruz asszony. Lekevertem, rosszat indítottam, bocsánat.

fodrok, a bézsán és a paptarisznyában. Hölgyeim és uraim, Fodor János vagyok, az új hallgatót, ha van ilyen, és úgy gondolom, hogy van. Külön köszöntöm az új hallgatókat. Jó lenne, hogyha többen lennénk egy kicsivel. Szóval szól a zene ma este is, és semmi rendkívüli nem történik, csak régi és újabb zenéket próbálok eljuttatni önökhöz. Több-kevesebb sikerrel van, amikor mellé nyúlok, fölkonferálok egy számot, és teljesen mást indítok el, de hát bonyolult az élet, és hibázhat mindenki, így azt gondolom én is, ennél nagyobb hiba egyébként ne legyen. Előttem két CD-játszó, egy keverőpult, egy számítógép, mindenfajta szűrő, erősítő, kutyafüle, nem is tudom, hogy mennyi lámpa villog itt, de hát remélem, hogy jól szól minden, és ha hallanak. Egy régi-régi dal jön, egy régi-régi előadóval, aki sajnos nincs már közöttünk. És mielőtt Whitney Houston felvételét elindítom, lévén, hogy itt megidéztem az időt, az elmúlt dolgokat, hát azt kell, hogy mondjam, hogy mióta szól a fodrok, azóta nagyon sok barátot és munkatársat elvesztettem, és nagyon sok olyan ember van e pillanatban is, aki itt van még velünk, ám nem otthon, hanem kórházban. Most éppen két olyan kollégám is van, akik hát sajnos kezelésre szorulnak, betegek nekik, és mindenki másnak, akik kórházban vannak, és esetleg ott hallgatják ezt a műsort, jobbulást kívánok. Whitney Houston.

Hát itt van még, hogyha velünk van, akkor adjon egy életjelet. Elég, hogyha három betűt ír le Ilona Tamás Tamás, és akkor tudni fogom, hogy itt van, de ha csak egyetlen egyet üt le, és ez legyen az I betű, az is elég. De amit el akarok mondani, hogy 100 000 évvel ezelőtt, de tényleg nagyon-nagyon régen, még annál is régebben, amikor egyetemen először járhattam Angliában, Londonban, akkor bementem egy lemezboltba. És én ott elájultam. Hát ott voltak a fülhallgatók, és bármilyen lemezt meg lehetett hallgatni, vagy bele lehetett hallgatni. És én találomra levettem 5 darab, már nem is tudom, CD volt, azt hiszem, vagy vegyesen, mindegy is, és láttam teljesen ismeretlen, béletlen alapon kiválasztott 5 lemezt magamhoz vettem, és már a második után rosszul voltam, hogy Uramisten, és a nevét se hallottuk soha, és hogy ez milyen fantasztikus. És mind az 5, amihez hozzányúltam, az a tökéletesnél egyel jobb volt. És a kutya, hát én semmiképpen se, szerintem a kutya nem ismerte a nevüket. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy annyi kiváló művész van, elképesztő jó zenekar és énekes, akikről mit sem tudunk, mert valami hiányzott ahhoz, hogy ők Tom Jonesok lehessenek, Ray Charlesok lehessenek, vagy Seal-ek lehessenek, vagy mint hallottuk, Whitney Houstonok lehessenek. Valami, a szerencse, a véletlen, a marketing, a csuda tudja, hogy mi, miközben legalább olyan jók voltak, ha nem jobbak. Hát ilyen az élet. Van, akinek bejön, van, akinek nem. Én most minden esetre mondtam 3 nevet, azaz 4-et Whitney Houstonnal együtt. Mindannyiuktól meghallgattunk még egy dalt, vagyis 3 felvétel következik egymást követően. Azok fognak itt nekünk most énekelni, akiknek sikerült.

Ray Charles, utána jön Seal. Hát igen, ő a negyedik előadó most egymás után, azok közül, akiknek sikerült, akiket egy világ ismer. Hogy boldogok-e, az egy más kérdés. Hogy jól sikerült-e az életük, hát ki tudja. A hírnév, a sok pénz, az egy dolog, de nem minden. Az meg, amit most mondtam, közhely. Bocs.

Fodrok című műsort hallja. Justin következik. Egy furcsa dallal.

0: Ó, magyar dal. Hernádi Judit.
1: Soha sem mond.
0: És hát ezt Verebes Pista írt.

végén még egy soha is volt. Hölgyeim és uraim, a Fodrok című műsort hallják. Itt a Poptarisznyában, kedden, 2026. 7. 21-én, amikor is 21 óra 38 percet mutat az óramutató, és majd a rádióbé és hallgatói és hallhatják ugyanezt, akkor is ugyanennyi lesz az idő, csak a dátum nem fog stimmelni, hiszen néhány nappal már előbb szóltam, mint ahogyan azt hallják a B-s hallgatók. De hát nem baj ez, remélem, hogy ott, és akkor is élvezhető az a zene, amit itt próbálok önöknek átnyújtani. Sting jön egy olyan dallal, ami figyelemre méltó.

ezzel a dallal már meg is ágyaztunk, azt hiszem, az estének, ahogyan az estének, az itthőnek, az éjszakának lehet ágyazni. Kis képzavar, de talán érzik, értik, hogy mit akartam mondani. Egy olyan hangulatot sugárzott már szerintem itt az imént Sting, de előtte még Hernádi is, vagy épp Joss Stone, vagy Lara Fabian, vagy Seal, vagy Ray Charles, ami hát így az estébe belesimul, ami kellemes, ami finom. És van egy olyan irányzata a zenének, amit talán úgy hívnak, hogy smooth, akár tudta Santana, akár nem, ez a zene valami olyasmi, ami ebbe a kategóriába sorolható.

Santana. Hát azt hiszem, hogy ha 5 év múlva ugyanezt a dalt meghallgatom, akkor ugyanígy fog tetszeni, és hogyha 10 év is élek még, akkor is, és ez az, vagy ez a fajta muzsika, hát sok más mellett persze az, ami tényleg örök, nem tudom, hogy örök zöld, de lehet, hogy örök rózsaszín, vagy örök piros, vagy örök sárga, de jó, akármikor hallgatom, jó.

No, hát eddig remélem, hogy rendben vagyunk, és mindenkinek tetszik a műsor. A bézsesektől el kell, hogy köszönjek. Egy kicsit talán még a poptalizásokkal maradok, de a bézseseknek ez a Simple Red dal lesz az utolsó ebben az adásban, de hát csak rövid időre búcsúzom tőlük is, mint mindenkitől, hiszen egy hét ma ismét lesz Fodrok. Azt csendben mondom, hogy gondolkodom azon, de a véleményükre kíváncsi is vagyok. Kérem, hogy jelezzék, írják meg akár az én személyes Facebook oldalamra, hogy mit gondolnak, ha este 7 órakor kezdődne a közeljövőben akár már ez a műsor, és nem este 8-kor. De hát még nincs eldöntve. Akkor most a bézsesektől elköszönök. Halihó!

Simple Red. Hát az utolsó dal jön, miközben azt mondom minden kedves hallgatónak, hogy legyen egy izgalmas éjszakájuk, egy nyugodt ébredésük, és bizakodva várjuk, hogy megéljük a jövő hetet, amikor ismét találkozhatunk. Köszöni Fodor János a figyelmüket, minden jót. Robbie Williams utolsó dala itt ebben a műsorban, az angyalokhoz szól.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.